0: Jesus.
1: Mama na mine fele mino roko mena sesano ala kaile mi vita nini te ye no mosike le velimena.